Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar netrádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében ezt azonban ellenzik. 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény, a szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békésvár megyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Cserébe az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkádot. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Végül az időjárásról. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben általában 22 és 27, késő este 17 és 22 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: get some away.
1: Jazznapló.
2: Vinand Gábor Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Nagyszabású gálaest. A magyar klasszikus zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ISM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszüneti megállapodás. Az egyesség 60 nappal hosszabbítaná meg a fegyvernyugvást, garantálná a Hormuzi szoros biztonságát és elindítaná a Perzsa állam atomprogramjáról szóló tárgyalásokat is. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap arról beszélt, hogy már nagyon közel van a megállapodás véglegesítése, de néhány részletkérdést még tisztázniuk kell Teheránnal. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is találkozott. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. 5 embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény, a szerdai akcióban pedig Csongrád, Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával. Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Végül pedig a várható időjárásról. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet napközben 22 és 27, este 17 és 22 fok között alakul. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Még mondjátok, jó ez.
1: Jazz délelőtt. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Watch me, brother, leave taking, buy sugar.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam. Az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György. Megfogott az a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: I was a stranger in a city, out of town, where the people I knew

Jazz a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunk alcíme sokat mondó, a magyar jazz hőskorából. Előjáróban csak annyit, hogy az első három felvétellel a 100 éve született Bacsik Elekre emlékezünk, bár Párizsban egy időben a kontinens egyik legjobb gitárosának tartották, egyébként multi-instrumentalista volt, Magyarországon nevét kevesen ismerik. Játszott Dizzy Gillespie-vel, Quincy Jones-szal, Elvis Presley zenekarában, Michel Legrand-nal, Jean Moreau-val és fellépett Tony Bennett-tel is. Na most az első három téma esetében hallhatjuk az ő gitárjátékát. Az első az It's Only a Paper Moon témacím szerint, majd a Body and Soul hangzik el Radics Gábor triójával. Így a formáció vezetője a zongorista Bacsik Elek gitározik, Pege Aladár a bőgős.

az It's Only a Paper Moon és a Buddy and Soul hangzott el a Radics Gábor trióval, most pedig a Tippy Tippy Tim következik, Tabányi Mihály harmonikán játszik, Csányi Mátyás Mutis hegedül, Bacsi Kelek gitározik.

Ez volt a Tipi-Tipi-Tin, Tabányi Mihály, Csányi Mátyás és Bacsi Kelek előadásában. Most a Nem hiszem következik téma cím szerint a Magyar Rádió Tánczenekarával, Zsoldos Imre trombitás vezetésével.

Tabányi Mihállyal és szólistáival hallottuk a Bugia harmonikán témát, a Cherokee következik, Beam Terjenő vibrafonon játszik, Szabó József zongorán.

szólt a Cherokee beömterjenő és Szabó József előadásában. Most a Blue Moon és a Line for Lions következik a Zágon Iván kvintettel.

0: Pardon, bocsásson meg, uram, hát mit táncol itt? Tudnék, a közönség sorából kilépett egy fiatalember is itt steppel. Miért táncol, uram?
1: Bocsánat, kérek, olyan remek ez a ritmus, lákozik, olyan remek zenét, hogy nem bírok ellen.
0: Hát halljuk, kérem, hát ha bemegy a mikrofonba.
1: Álmodtál, nagyon szépen megkérlek, hogy kedves számot nyitott.
2: Kérlek, kérlek.

Ez volt a Deep Sea Doodle Ollai Csepitán zenekarával. A folytatásban a Dongót, Rimszkij-Korszakov alkotását Kelényi György tánczenekarával hallgatjuk.

0: Ez volt a Dongó, Kellini György tánczenekarával. Így ért véget a mai jazzlegendák, melynek alcíme volt a Magyar Jazz Hőskorából. Az első három felvételünkkel a 100 éve született Bacsi Kellekre emlékeztünk. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Legendák a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A romániai Galacot ért orosz drón támadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat. Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába. Csaknem negyedével 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés ülésén elmondta, hogy a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint 2025-ben. Letartóztatta a Gyulai járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakásotthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, nehogy megszökjön. A férfit a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A cigánykultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilmkészítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvencekké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Délután is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. 12 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint 2 millió dollárt fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
2: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

dal, itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Béla teljesen természetes, hogy a kedvenceim közé tartozik, hiszen a munkássága, az egész élete megalapozta azt, hogy Magyarországon ilyen magas színvonalú a jazz muzsika. A Trio Midnight nagyon-nagyon fontos és közel áll a szívemhez. A zongorista Olá Kálmán, Kálcsi, ha mondhatom így, tanárom, mesterem volt, és hát fantasztikus a muzsikájuk. Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Bélának köszönhetem ezt az egészet, hiszen úgy történt, hogy körülbelül 5 éves voltam, amikor egy családi esküvőre volt a Béla meghívva vendégnek, és ott édesanyám volt, ugye zenélés volt, jazz, szórakoztató zene, minden, és édesanyám megkérte őt, hogy hallgassa meg engem, hogy miket hát kalimpálok ott, és akkor...
2: Ekkor körülbelül hány éves
1: volt? 5. És akkor elkezdett játszani nekem a Béla a zongorán ilyen különféle dolgokat, különféle tempókban, és akkor ezt én lereagáltam az asztalon így a kezemmel, és nem telt el sok idő, de azt mondta édesanyámnak, hogy feltétlenül írassák be, nagyon nagy tehetsége van a srácnak, írassák be zeneiskolába, mert én úgy gondolom, hogy ebből a fiúból nagyon nagy zenész lesz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: You remember this?

Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
3: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarországnak, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, néhány hét elég volt ahhoz, egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett Magyarországnak járó pénz, a korrupció volt. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió Kutatásért és Innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több pénz jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kellene megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. A politikus azzal kapcsolatban posztolt, hogy hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városában. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pinteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkerte mellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Jelentős a forgalomnövekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pinteki napon 450 gép mozgás történik. Ma is holnap vendégek és szurkolók 10 000-rel érkeznek Budapestre, az utasforgalom pedig átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen, tette hozzá. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között várható a hőmérséklet, napközben pedig 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is folytatódik a nyárias időjárás 30 fok körüli maximum hőmérsékletekkel. Köszönöm figyelmüket!
4: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Nora Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Groundson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Nora Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Nora visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Jim Moore nagyon izgalmas gitáros, szintén hallottam őt élőbe, az a trafóba volt, László Attila ült mellettem, és végig mosolyogtunk egymással. Azt gondolom, hogy ő talán az a gitáros, ahol megszületik a modern jazz, tehát egy bizonyos szempontból egy ilyen vízválasztó. Nem tudom elképzelni, hogy a világban él ma olyan jazz gitáros, akire ne lett volna hatással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

these things,

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Nagyszabású gálaest. A magyar klasszikus zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Robi Lakatos egyszer eljött a koncertemre, és utána találva oda jött gratulálni, én meg elpirultam, pedig ritkán pirulok el, és akkor beszélgettünk egy kicsit brilliáns jazzhegedűs egyéb iránt. Nem csak azért, mert nekem gratulál, de azért is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Trust in me in all you do.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjával lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban is. Erről Magyar Péter beszélt Brüsszelben. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelői alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatóján. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzin meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Elkezdődött a közmédia erdélyi fesztiválja, a 12. Duna Napok programsorozat Torockón. A résztvevőket kulturális rendezvényekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal is várják. A fesztivál nagy színpadán erdélyi és magyarországi előadók is fellépnek. Mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton. A Herendi Múzeumban láthatók az alapító Stingl Vince és Fischer Moore időszakában készült alkotások, a világkiállításokon felvonultatott porcelánok. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közötti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Marad a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, most hajnalban 8 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket!
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Majd ezt követően a Gyárfás István Trio, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható.
2: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok. Hallgassátok a kedvenc zenéimet.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertje hallható. Közreműködik Egri János és Rigó Gábor, valamint a Big Band művészeti vezetőjeként László Attila.

Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Akusztik című műsorban. Ma este az Egri János Junior Trio játszik önöknek. A zenekar tagjai doboknál Rigó Gábor. Nagybőgőnél Egri János. Én pedig Egri János Junior vagyok. Ez a formáció 2021-ben alakult. A MIPA Jazz Showcase versenyen remekeltünk, ahol több külön díjat is sikerült elérnünk. Azóta már több helyszínen léptünk fel. Volt már koncertturnénk is, több külföldi koncertteremben. És ennek a formációnak a stílusa a modern mainstream jazz műfajára alapszik. Viszont több stílusjét is magába foglal, mint például a populáris műfaj, a klasszikus zene, a népzene, és ugye ami számunkra a jazz gyökere, az a bebop műfaj, mely szinte minden számban felelevenítető és felismerhető. Nagyrészt saját kompozícióimat fogjuk előadni, de lesz köztük két magyar popsláger is, mely minimális szempontból picit távol áll a zenekar stílusától, de igyekszünk úgy előadni, hogy tetszen a közönségnek. Az első kompozíció az Off the Cuff szerzeményem volt, mely a legújabb, legfrissebb szerzeményem, ezt körülbelül másfél hónapja írtam, és most szintén egy saját szerzeményem következik, melyet a nagyobbik kislányomnak írtam, melynek címe Song for My Daughter.

0: következő két dal ismét saját kompozícióm lesz. A Strange World és What the Future Brings. Fogadják sok szeretettel.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Köszönjük szépen. És most egy magyar popsláger következik. Balázs Fecó tollából. A kedvenc dalom tőle egyébként azért is választottuk, melynek címe Érincs meg.

És most pedig következik az első saját szerzeményem, melyet 18 évesen írtam, melynek címe God Shows the Way.

Köszönjük szépen, és most elérkeztünk az utolsó számhoz, mely ismét egy magyar popsláger lesz, melynek címe Vidéki Sanzon. Szerintem szinte mindenki ismeri, ugye Magna Cum Laude által vált híressé ez a dal. Remélem, hogy élvezték a koncertet. Még egyszer bemutatnám a zenekar tagjait. Doboknál Rigó Gábor. Nagybőgőnél Egri János. És Egri János Junior. Ez volt az Egri Junior trió. Köszönjük szépen!

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben az Egri Junior Trio zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz akusztik itt a Petőfin, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Egri János Junior Trio, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Big Bandjének koncertjét hallották. Közreműködött Egri János és Rigó Gábor, valamint a Big Band művészeti vezetőjeként László Attila. A felvételek az A38 hajón és a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2025. december 8-án és 2005. május 27-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Gyárfás István Trió, valamint a The Best Band Trip koncertje hallható. Közreműködik Olá Zoltán, Cseh Balázs és Molnár Enikő, illetve Velsz Kristóf, Kapusi Viktor, Hegedűs Benedek, Csernovszki Márton és Gasner Márk.

Nagyon szépen köszönjük, ez volt a Book Cseh Balázs zsonglőr közreműködésével, valamint Olá Zoli fantasztikus bőgőjátékával.

0: Most pedig fogadják nagyon nagy szeretettel és egy nagy tapssal a mi kedvenc énekesnőnket, Molnár Enikőt.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen.
1: Molnár Enikő, Cseh Balázs, Olá Zoltán és Járpás István. Nagyon szépen köszönjük.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
1: You could do

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Gyárfás István trió, valamint a The Best Band Trip koncertjét hallották. Közreműködött Olá Zoltán, Cseh Balázs és Molnár Enikő, illetve Welsz Kristóf, Kapusi Viktor, Hegedűs Benedek, Csernovszki Márton és Gasner Márk. A felvételek az esztergomi Szent György mezői olvasókör udvarában, illetve a debreceni Békástónál készültek 2021. július 30-án és 2016. augusztus 4-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.